0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 5-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, a minisztérium a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztet. Horvátország készen áll a migrációs és menekültügyi paktumra. Az amerikai képviselőház támogatta az Ukrajnának nyújtott segélyeket. A szlovén parlament jóvá hagyta Janez Janša miniszterelnök kormányát.
1: Híreink következnek.
0: Ma van a Környezetvédelmi Világnap, és ennek alkalmából a Környezetvédelmi és Zöld Átállásért felelős minisztérium arra figyelmeztet minket, hogy az éghajlatváltozás egyre nagyobb hatással van a társadalomra és a gazdaságra. Kijelenti, hogy Horvátország továbbra is erősíti a zöld átállást és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet. A minisztérium hangsúlyozza azt is, hogy a környezetvédelem ma nem csak a természet megőrzéséről szól, hanem a polgárok egészségéről, gazdasági fejlődéséről és életminőségéről. A zöld átállásba, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba és a természet helyreállításába történő beruházások Horvátország fenntartható fejlődésének kulcsfontosságú prioritásai közé tartoznak. Az Európai Unió belügyminiszterei tegnap Luxemburgban megvitatták a kábítószerkereskedelem és az illegális migráció elleni küzdelmet. Dávor Bozsinovics miniszter kijelentette, hogy az illegális migráció csökkenőben van, és hogy Horvátország készen áll a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtására. A belügyi tanács támogatta a kábítószerkereskedelem elleni küzdelem új cselekvési tervét, amely uniós szinten minden eddiginél elérhetőbb volt. Az Európai Unió elkezdi alkalmazni az úgynevezett tőzsdei törvény egyes rendelkezéseit, amely az Európai Unió azon jogalkotási csomagja, amelynek célja a vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások piaci finanszírozásához való hozzáférésnek a megkönnyítése. A reforma a Tőkepiaci Unió projekt része, amelynek célja az európai gazdaságok banki finanszírozásától való függőségének csökkentése és a tőkepiacok szerepének megerősítése az innováció és a beruházások finanszírozásában. Az amerikai képviselőház csütörtökön elfogadott egy törvényjavaslatot, amely segítséget nyújt Ukrajnának, és új szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, ami a legújabb jele annak, hogy Trump támogatottsága a párttagok körében már nem teljesen egységes. A törvényjavaslat elfogadása egy nappal azután történt, hogy egy kis csoport republikánus csatlakozott a demokratákhoz, egy olyan határozat elfogadásában, amely a csapatok kivonását követelné az Iránnal folytatott ellenségeskedésből, kivéve ha a kongresszus hadat üzen, vagy elrendeli a katonai erő alkalmazását. Ukrajna támogatási törvényének jövője azonban továbbra is bizonytalan. Amióta Trump megkezdte második ciklusát, a szankciókkal kapcsolatos döntések továbbra is a Fehérház, nem pedig a kongresszus kezében maradtak. A szlovén parlament jóvá hagyta Janez Janša miniszterelnök jobb-közép kormányát, amely adócsökkentéseket, célzott kiadásokat és korrupció elleni küzdelmet ígért. Az új szlovén kormányt 5 párt koalíciója alkotja, amely a parlament 90 helyéből 43-mal rendelkezik. Az elemzők arra számítanak, hogy Janša megváltoztatja a külpolitika irányát, különösen a palesztin barát politikát illetően. Szlovénia ugyanis elismerte a palesztin államot és megtiltotta Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek és 2 szélsőjobboldali miniszterének a belépését az országba.
1: 1972-ben, június 5-én nyílt meg Stockholmban az Ember és Bioszféra címmel az ENSZ Környezetvédelmi Világkonferenciája. A konferencia ezt a napot határozatában Nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valami természetes, épített társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusan biztonságosabbá tételéért. A környezetvédelem, mint országhatárokat átlépő nagy társadalmi mozgalom a 20. század 60-as éveiben alakult ki az Amerikai Egyesült Államokban. 1962-ben egy fantáziadús amerikai újságírónő, Rachel Carson megírta Néma tavasz című művét. A könyv a természetben felhasznált kémiai anyagok kedvezőtlen biológiai hatására hívta fel a figyelmet. A Néma tavasz nem nevezhető tudományos műnek, ugyanakkor igen színes és megrázóan ábrázolja a peszticidek helytelen alkalmazásának nem kívánatos következményeit. A 20. század 60-as éveinek első felében az a látomás, amelyet Carson leírt, teljesen szokatlan volt és drámai.